0: Tizenkét balra körvál, tizenkét a kéval, huzonkét fatak a borozdát, álvaték a szép tiszta kis buzát, az Isten tiszteletire, s a Krisztus lavira. Arra szolgak elvégzék szantoni, és elindulanok haza, mikor meglott az úr gazda, várjanak a szolgák, a nagy mezőről, a szép tiszta kis budavetésből, az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Arasz parancsolt az úr gazdalénak, de uram, három hónapra nagy mezőre kell menni, nézze meg, milyen szép a kis budája. Hajtsátok, uraginek! Elindul a nagy mezőre, nézze meg a szép tiszta kis buzát, az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Már oda ére, mikor meglátta, mászcsünde zűdlet, közelül a sáriglat, arkitép a három csokreska buzát, elindít a haza, mikor meglátta az úr gazdáné. Várja az úr gazda, három sok reska buzával, és megmosa az asztal. Mikor feltette az asztalra, az asztal megfogyott, s a ház kivilágosodott. Az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Hajtsátok, uragyenek! És azt parancsol az úr gazda, arra nagy barodra kell venni, hogy vegyünk valami vasat, csantossuk valami szolókat, a nagyobbak nekes, s a kisebbak nekes. Jobbkezik fel aratának, balkezik fel markak baraka, markakul kévékbe, kévékbül felekbe, felekbül ziradába. Már az úr gazda, keresem ma a silát, vártassa ki a szép tiszta kis buzát, az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Arki vártati a szép tiszta kis buzát, és megrokkolnok 12 szekeret, elindulnok a malomba, mikor meglátta a mónar, várja 12 szeker, szép tiszta kis buzával. Hajtsátok, uragyenek! És az parancsolja, gyerejetek már, fiúk! Felüríték a kasba, mi foly a kasból? Szép tiszta kis arampénz, fejből az úr gazda, oda nekünk es! Még mi foly a kasból? Szép tiszta kis arampuzaliszt, helyből az úr gazdáné, sála nékünk egy palást. És sála nékünk egy palást, elakasztotta a kicsik a szegbe, nem tartotta meg. És elterék át tőbe, oda nékünk egy. Elteré háromba, oda Tandrás lakás. Többet nem kívánunk magiktól, csak egy tisztó füstös lábot, olyan dékba, s a tanzérba. Hajtsátok, még ha megérettük a jó esztendőt, kapjuk egészségvel, szerencsével, zsendesség a Jézus nevével, az Isten tiszteletire, s a Krisztus nevére. Az Isten tartsa meg a házigazdákat, áhó!
1: Mm-hmm.